szerdán első hírműsorunkkal köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok! Megbukott a kormány tegnap, ellenzékben van nulla Penelé. A párton belüli megosztottság dacára a Penelé politikai vezetősége úgy döntött, hogy ellenzékbe vonul. Hosszú vita volt a Nemzeti Liberális Párt tegnap délutáni politikai ülésén, amelyen megvitatták az alakulat útját az Illie Bolozsán kormány elleni bizalmatlanság indítvány megszavazását követően. Noha a párt vezetőségéből több vezető politikus is amellett érvelt, hogy folytassák kormányzati szerepvállalásukat, úgy tűnik, hogy a belső vitákból Bolozsán és támogatói kerültek ki győztesen. Illie Bolozsán este sajtót nyilatkozatot tett, amelyben hangsúlyozta, a Penelé vezetőségének döntése megerősíti, hogy pártjukban van méltóság. A továbbiakban azért fognak dolgozni, hogy hozzájáruljanak Románia moderné válásához. Egyes színekúrák és kiváltságok nélküli országért, a polgárok jólétért tevékenykednek. Teszik mindezt ellenzékből, derült ki, amikor Ciprián Csuku Bukarest főpolgármestere felolvasta az ülésen elfogadott döntést. Az alapján megállapították, hogy a kialakult politikai válságért, a reformok hátráltatásáért vagy megakadályozásáért a szociáldemokrata párt a felelős, tekintettel arra, hogy ők kezdeményezték a bizalmatlanság indítványt az AUR-ral, az ő kötelességük felvállalni tettük következményeit. A PSZD hozzájárult a koalíció felbomlásához, majd parlamenti többséget alakított ki az AUR-ral, így a PSZD-nek kell felvállalnia a kormányzást. Tekintettel arra, hogy a PSZD nem tartotta be a vállalásait, nem tekinthető megbízható partnernek a Penelé számára, fogalmazták meg. Az új politikai kontextus közepette a Penelé fenntartja statutáris fórumainak és parlamenti frakcióinak a döntéseit és ellenzékben marad, olvasta fel a határozatot Csuku, hozzátéve, a Penelé továbbra is fenntartja azon vállalását, hogy meghozzák a PNRRB-ben felvállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges törvényeket, támogatják a gazdaság fellendülését elősegítő programokat, a SZÉV programot, az OECD csatlakozást, valamint a költségvetési egyensúly megőrzését. Tegnap megszabadott bizalmatlansági indítvány nyomán Nikus Ordán megkezdi a konzultációkat a pártokkal, a Mentsétek meg Romániát szövetség kijelentette az USZERÉ, hogy nem lépnek újabb koalícióra a PSZD-vel és politikai megállapodást ajánlanak a Penelének. Szorin Grindjánó, a PSZD elnöke kizárta, hogy kisebbségi kormányt támogassanak, ugyanakkor az AUR kormányra lépésének feltételeként miniszterelnököt szeretne elölni. Az RMDS kizárt annak a lehetőségét, hogy az AUR-ral közös kormány részt vegyen. Európa barát román kormányt támogat a PESZ. Az Európai Szocialisták Pártja, a PESZ, támogatja egy új vezetésű Európa barát román kormány mielőbbi megalakulását, miután a parlament bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta az Illie Bolozsán vezette kabinetet, írta az EFE hírügynökség tegnap. Közleményében a PESZ hangsúlyozta, hogy továbbra is kiáll román tagszervezete a szociáldemokrata párt mellett, és megállapította, a politikai bizonytalanság idején Romániának egyértelmű irányra, stabilitásra és az állampolgárok igényeire válaszoló kormányra van szüksége, számolt be az Agger Press. Az Európai Szocialista Pártcsalád szerint a stabilitás megteremtéséhez a román pártok építő és felelősségteljes hozzáállására lesz szükség az összetettnek ígérkező kormányalakítási tárgyalásokon. A tartós többség kialakításának párbeszéden, kölcsönös tiszteleten és azon a közös elkötelezettségen kell alapulnia, hogy kézzelfogható javulást hozzanak az állampolgárok mindennapi életében, olvasható a PESZ közleményében.

miniszterelnök jelöléssel lépne kormányra az AU. George Simion szerint pártja nem fog támogatni szociáldemokrata párti kormányfőt. Hajlandóak vagyunk kormányra lépni, de nem bármilyen körülmények között, jelentette ki George Simion tegnapi sajtótájékoztatóján, miután a parlament megszavazta a szociáldemokrata párttal közös bizalmatlanság indítványát, és megbuktatták a bolozsán kormányt. Az AUR párt vezére arról beszélt, hogy készek kijavítani a bolozsán kormány összes pártja által elkövetett hibát, viszont kormányra csak az esetben lépnének, ha ők jelölhetnek miniszterelnököt, számolt be a Digi24. Simion szerint alkotmányossági sorrendben az első pártnak kell többséget kialakítania, minek után az AUR-nak kellene kormányfőt kijelölnie. Kiszemeltjük ennek, nem nevesítettem most meg, bár emlékezetes, hogy Nikus Ordán államelnök a napokban kizárt annak a lehetőségét, hogy a bűnvádi eljárás alatt álló volt államfőjelölt Călin Georgescu jelölését elfogadja. Az AUR vezér bejelentése szerint szociáldemokrata párti kormányfőt nem fognak támogatni. Simion tegnap bírálta, miért Dán informális egyeztetéseket akar tartani a formális konzultációk előtt, és közölte, amennyiben a valódi tárgyalásokra nem hívják meg őket, akkor a formális egyeztetésekre sem mennek el. Táncos Barna szerint nem ezt várták az emberek. Ismét megbukott egy kormány, újabb politikai krízis Romániában, pedig nem ezt várták, nem ezt várják az emberek, fogalmazott tegnap délután Táncos Barna, az RMDS miniszterelnök helyettese, miután a parlament elfogadta bolozsán kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt. Közösségi oldalán rámutatott arra, hogy úgy döntötték meg a kormányt, hogy senki sem tudja, mi lesz a folytatás. A pártok között teljes a tanácstalanság, meglátása szerint hetek, talán hónapok kellenek, hogy ismét összeálljon a parlamenti többség, miniszterelnököt nevesítsenek. Az elmúlt másfél évben az RMDSZ és jó magam is része voltunk az utolsó két kormánykoalíciónak, mutatott rá Táncos Barna, hangsúlyozva a kritikus helyzet láttán stabil és kiszámítható kormány reményében vállalták a kormányzást. Úgy érezték, koalícióból könnyebb lesz a döntéseket jó irányba terelni, a rosszakat korrigálni. Így gondoltuk. Reméltük, hogy minden felelős politikus, ha látja, hogy baj van, beleáll a munkába, és megpróbál megoldásokkal segíteni a krízisből való kilábaláshoz. Másfél év után visszatekintve, látva és megértve sokak elégedetlenségét, egyre jogosabb a kérdés, mit tehetünk mi egy olyan politikai konjunktúrában, amelyben a legnagyobb politikai pártok évtizedek óta képtelnek stabilitást, kiszámíthatóságot, megoldásokat felmutatni. Ma őszintén nekem is nehéz erre választ adni, fogalmazott. Hozzátette viszont, hogy stabil politikai háttérrel Romániának minden esélye megvan arra, hogy augusztustól jelentősen csökkenő infláció mellett lezárja az utóbbi évtizedek egyik legnehezebb periódusát, jövő évtől pedig egy új, a közalkalmazotti bérezési törvénnyel, a nyugdíjak inflációval való kiigazításával, illetve a beruházások megfelelő szinten való tartásával visszatérjen egy gazdasági stabilitás időszakába. Akár kormányon az RMDS, akár nem, ez egy reális perspektíva, ez kell legyen a cél, mondta Táncos Barna. Antal Lóránd, az RMDS Hargita megyei szenátora, a bolozsán kormány elleni bizalmatlanság indítvány megszavazása után Facebook oldalán jelezte, mostantól ügyvivő kormánya van Romániában. Tehát ügyvivő kormány van Romániában, ugyanakkor egy olyan akut politikai krízis alakult ki, amit kezelni kell. Az RMDS fórumai dönteni fognak arról, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a kérdéshez, de egy dologban biztosak vagyunk. Az érdekünk mi hamarabb visszaállítani a politikai stabilitást, hiszen Románia gazdaságának egy Európa párti kormányra van szüksége, és ezen keresztül stabilizálni a kialakult helyzetet, fogalmazott. Kelemen Unor, az RMDS országos elnöke korábban hangsúlyozta, amennyiben egy olyan többség áll össze, melynek része az AUR, akkor az RMDS ellenzékben lesz.

0: híreink végén az időjárás előrejelzést nézzük, illetve igen, vizsgáljuk meg, hogy mire számíthatunk a következő órákban, esetleg napokban. Ma túlnyomóan derült égbolt lesz egész nap. A legmagasabb hőmérséklet értékek 24 és 26 Celsius fok közé tehetőek. Úgyhogy valószínűleg 25 fokunk lesz ma Kézdivásárhelyen, és valószínű, hogy felhőt sem nagyon fogunk látni az égen. Tulajdonképpen közel ugyanolyan időjárás lesz, mint tegnap volt. A holnapi nap pedig a maihoz hasonló lesz. Péntekre egy kis lehűlés várható, de az csak 1-2 fok, illetve néhány fok. Viszont májusi eső minden per cseppje aranyat ér, péntekre valószínű itt lesz az eső. A csapadék kell is a földnek, szombatra markánsabb hidegfront érkezik, de csak rövid időre, tehát azért mondom, hogy markánsabb, mert a 25 fok után, hogyha most 17 lesz, akkor azt már lehűlésnek tekinthetjük, és esni is fog az eső, úgy tűnik, még vasárnap is. Még hétfőn is zivatarok várhatóak, tehát májusi igazi zivatarok, éppen jeges eső, jégeső, ne hújjon, ne essen, aztán a májusi zivatarokat valahogy kibírjuk, gondolom, hogy égzengéssel is fog járni. Egyébként 21-23 fok közötti hőmérséklet értékekkel indíthatjuk majd a következő hetet, de hát ma még csak szerda van, úgyhogy ne fussunk ennyire előre. Az éjszakáink most már langyosabbak, enyhébbek, inkább úgy fogalmaznék. Na, az éjjel 6-7 fok volt, ma éjjel majd, ami következik, 8 fok lesz, tehát 7-8 fok, utána pedig 10-12 fokig hűl le csak az éjszakai levegő hőmérséklete. Jelen pillanatban Kézdivásárhelyen napos idő van, és 7 fokot mérünk.
1: A Sikulsz Rádió hírperceit hallották Kunya Zitával. Sikulsz Rádió. A slágerek önökhöz szólnak.
0: Óra 12 perckor köszöntöm Önöket nagy szeretettel és tisztelettel. Ma május 6-án, szerdán első hírműsorunk után jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. Tegnap mondogattam délelőtt, így a bizalmatlansági indítvány, ugye a bizalmatlansági indítvány egyéb sem volt 7 órakor, mondjuk most sem volt, mint tiszta csupa politikai hírek, ugye, hogy mindjárt, és hogy 11-kor kezdenek, és hogy így is, hogy úgy. Így is van, 11 óra, mit tudom én, 6 perckor talán már ment is, működött, tehát már bent voltak. És kérem szépen, nem tudom, hogy percekkel az előtte, mert még nem érkezett meg a hír, de tudom, hogy elköszönéskor még nem tudtam. Viszont már nem akartam a következő műsorba, tehát még egyszer visszaköszönni, mondjam el Önöknek, hogy menet közben megérkezett a hír, miszerint, tehát már biztos forrásból, miszerint megbukott a bolozsán kormány. Na hát ez volt a tegnapi napnak, nem mondom, hogy a szenzációja, mert erre számítani lehetett, aztán most lássuk, hogy hogyan tovább. Majd még beszámolok nem bolozsán kormányról, hanem mi tegnap este 6 órakor fórumon voltunk, hát most már nem is mondhatom, hogy este 6-kor, most már azt kell mondjam, hogy délután 6-kor, mert májusban a 6 óra az most már délutáni időszaknak számít. Tegnap tehát délután 6-kor az Erzsébet teremben lakossági fórumon vettünk részt, ahol szóba került a főtér arculatának jövendőbeli arculata. Voltak ilyen-olyan vélemények, és nem is voltunk olyan kevesen, hogy tessenek tudni. Azon kívül aztán itt volt ugye a most nagyon időszerű vízügy a bakteriális fertőzéssel, meg mindennel, és itt volt a szemétszállítás, ki mennyit fizet, ki nem is kéne fizessen, ki pedig mit tudom én, mit kéne fizessen. Na szóval a Hidrokovnak a problémáival, illetve a mi problémánkkal is szembesültünk a Hidrokovval kapcsolatban. Felvették az ilyen MSZ-es tanácsosok, illetve Balázs Attila felvette papírra, lejegyezte a sírálmainkat, aggodalmainkat, gondjainkat, kéréseinket, kívánságainkat, majd még fognak lakossági fórumot tartani, ezt pedig, amit feljegyzett, azt a Kézdivásárhelyi helyi tanács elé fogja tárni. Meglátjuk, hogy mi történik. Jobb lett volna, most mondjuk többen voltunk, mint a múltkori fórumon, de jobb lett volna, hogy ennél is többen vagyunk, és itt sok mindenről, még például a népszavazás adásról is szó volt, meg még a petícióról is, úgyhogy a napokban valószínű, hogy valami még történik. Na kérem szépen, erről tudok beszámolni, és arról, hogy 7 óra 15 perc a pontos idő, legalább egy dalt engedjek, ugye, engedjen meg itt, hogy muzsikáljanak, hogy szóljon a szép nóta. Vagánydallal indítunk, bolond remény, mond, miért hitegetsz, 7 óra 16 perckor, de nem, még 15-kor, bocsánat, 7:30-kor jövök a mai nap horoszkópjának első kiadásával, 7 óra 45-kor egészségpercekkel, és 8 órakor meglátjuk, hogy milyen híreink lesznek.

7 óra 30 perc a pontos idő. A mai nap horoszkópjának első kiadása következik már a május 6-ára, szerdára, a 12 csillagjegy szülötteinek. Azt mondják, hogy előjöhetnek ma karmikus témák. Kos, a Plutó irányváltása miatt ma jöhet egy egészen új téma.

jöhetnek a válaszok néhány nyitott kérdéssel kapcsolatban. Ikrek, azt hitte már, minden akadozik, ma viszont abszolút új fordulatok jönnek, ráadásul több is, így csak kapkodja a fejét. A sors tálcán kínálja önnek a jobbnál jobb lehetőségeket, éljen vele, és legyen hálás érte. Rák, az most nem működik, ha mindent akarattal, erőből szeretne megoldani. Rugalmassággal, ráhangolódással, spirituális hozzáállással, a nagy egész képet nézve sokkal többre mehet ma. Pukatolja ki a mások igényeit, terveit és motivációit. Oroszlán, lehet, hogy megint felderül önben a gondolat, vagy az az érzés, hogy nem a megfelelő munkahelyen van, vagy nem a megfelelő beosztásban. Valószínűleg ez mostanában foglalkoztatja. Ma jöhet ezzel kapcsolatban egy jó meglátás, vagy külső segítség. Szűz, ha választ vár fontos kérdésekben valakitől, akkor legyen türelmes, mert nem biztos, hogy az illető ma jelentkezik önnél. Emiatt ne izgassa magát, az ügy szinte magától intéződik. Kár volna feleslegesen stresszelnie, és már nem kell sokat várnia. Mérleg, fontos, hogy bízzon a megérzéseiben, és kövesse is azokat. Belső hangja most megsugja, mikor merre menjen, ha pedig bármi bizonytalanság van önben, azt kommunikálja kifelé, barátok, család felé. Ma a válaszok is megérkeznek. Skorpió, az uralkodó bolygója Plutó ma irányt vált, ez hozhat önben felismeréseket, amik segítik, megnyugtatják, a lelki békéhez vezetnek. Közben kívül is zajlanak a változások, lehet, hogy a munkahelyén, amik önt is érintik. Nem biztos, hogy már ma átláthatja ezeket, de rövidesen igen. Nyilas, a mai nap egy váratlan látogatót hozhat, aki ráadásul jó hírrel is érkezik. Az is lehetséges, hogy egy korábban elindított tervben áll be pozitív fordulat. Érdemes figyelni a környezete reakcióit, mert levonhatja belőlük a konzekvenciákat. Bakma, egy hír vagy esemény arra készteti, hogy gondolja át egy kicsit az életét és az önkörül levő világhoz, emberekhez való viszonyát. Különösen azt gondolja át, hogy mi az, ami nem szolgálja már a fejlődését, viszont romboló vagy egyszerűen csak rabolja a drága idejét. Vízöntő, a jegyében jár a Plutó, ami ma hátrálni kezd. Olyan felismerések jöhetnek, amik építik önt. Ma ráadásul híreket kaphat újításokról vagy felfedezésekről, és ezek is nagyon erősen felkeltik az érdeklődését. Lehet, hogy ez a dolog most nem csak érdekes, hanem pozitívan befolyásolhatja az életét is. El is érkeztünk az zodiákus utolsó jegyéhez, ez pedig a halak. Ma vegye komolyan az ösztöneit, megérzéseit, olyan sugallatok érkezhetnek, amik új utakhoz, lehetőségekhez vezetnek, jósló álmok, angyalszámok, spirituális élmények. Ezek szintén jellemzői lehetnek ennek a napnak. Óra 35 perckor a mai nap horoszkópjának első kiadását hallottuk erre a karmikus napra. Nem mindenkinek lesz lehet olyan karmikus, de sokan a megérzéseikre támaszkodhatnak ma. És ismét izgalmas nap jön az asztrológusok szerint. A Plutó, az átalakulás bolygója retrográdba fordul, ami karmikus témákat hozhat elő. Persze ez egy hosszú folyamat, és egészen ősz közepéig hat ránk. Na tessenek elképzelni, egészen ősz közepéig. De ma megtapasztalhatjuk ennek egy erőteljes jelét. Én pedig most idézem Marlene Dietrich-t. Marlene Dietrich-et, a német színésznőt és énekesnőt, aki 1992-ben, 91 éves korában a mai napon hunyt el. Egy jó pofa gondolatát mondom Marlene Dietrich-nek a férfiakról, és pedig nagyon jó pofa tényleg. Ezt nem hallottam. Na hát, sok mindent nem hallottam, csak mondom, vannak, amikor olyan híresebb ilyen díváknak a gondolatai úgy megmaradnak az emberben, ugye? Na hát, ezt nem hallottam, így szól. Ritkán van a férfiaknak olyan jó hang,

0: hangulatuk, mint amikor magukról mesélnek. Kedves férfi hallgatóim, hogyha most ebben az órában van olyan, na hát kedves urak, nem bántani akarom önöket, sőt, Isten is őriz, de ez jó pofa Marlene Dietrichtől, és miut ilyenkor eszembe, most erre nem lesz időm, hogy kifejtsem, de nem is kell ezen sokat fejtegetni. Ugye a nők a szülésről tudnak rengeteget, hosszú előadásokat tartani, hát már a terhesség folyamatáról is, de a szülésről. A férfiak pedig aztán a katonaságról tudnak. De micsoda boldogan, de órák hosszat mesélni, és lehet, hogy két hét múlva ugyanazt a történetet tehát megint elmondják ugyanúgy, de ugyanúgy mondják el, tehát nem arról van szó, hogy most nem igaz, vagy tehát igaztalan, vagy valótlant mondanának, de hát, hogy bele tudják élni magukat, Istenem, és amikor magukról mesélnek, akkor valóban a férfiak nagyon boldogok, és akkor van a legjobb hangulatuk, ez valószínű. És valószínű, szívesebben mondanak, még mondják, hogy a nők cserfesek, meg hát, hogy pletykások, meg cserfesek, szerintem a férfiak sem jobbak nálunk. Na, 7 óra 37 perckor kívánok nagyon kellemes reggeli órákat önöknek. A horoszkóp második kiadása majd 10.30 órakor jelentkezik. 10:30-kor, én pedig 7:45-kor várom önöket ma is egészségpercekkel, és az mindjárt itt is van.
1: Ezen a hasz... Oké, megvan.

0: Szánjon 2 percet egészségére.
1: Egészségpercek a Salvator gyógyszertár támogatásával.
2: Hét óra 45 perc a pontos idő. Mai egészségperceinkben a vese egészségéről lesz szó. Mármint, hogy miket együnk, hogy a vesénk egészséges maradjon. Olyasmiket, ami bármikor beépíthető a mindennapi étrendünkbe. A vese a szervezetünk egyik legfontosabb szűrőrendszere, amelynek épsége alapvetően meghatározza közérzetünket. A vese egészségét támogató ételek és tápanyagok rendszeres fogyasztásával jelentősen csökkenthető a krónikus panaszok kialakulásának kockázata. Ezt a 7 kulcsfontosságú alapanyagot mondom el önöknek, amely nem csak a méregtelenítés segíti, hanem az egészséges étrend alapkövét is jelenti. A vese megfelelő működéséhez elengedhetetlen a bőséges folyadékbevitel, de a tányérunk tartalma is döntő. Bizonyos zöldségek és gyümölcsök kiváló forrásai azoknak az összetevőknek, amelyekkel megelőzhető a vesekárosodás. Egészségmegőrzés következik, az egészség megőrzését segítő ételek könnyen elérhetőek és változatosan elkészíthetőek. Egyik a karfiol, igazi szupersztár a vesebarát élelmiszerek között, gazdag C-vitaminban, folsabban és rostokban, miközben kálium tartalma alacsonyabb, mint sok más zöldségé. Aztán itt van az áfonya. Ez az áfonya olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek megakadályozzák a baktériumok tapadását a húgyutak falán, így közvetve védi a vesét a fertőzésektől. Rendszeres fogyasztása segít, hogy a gyulladásos betegség kockázata minimálisra csökkenjen. De ha nem áfonyát eszünk, vagy előtte együnk lazacot. A tengeri halak különösen a lazac kiemelkedő omega-3 zsírsav tartalommal bírnak, ezek az eszenciális zsírsavak csökkentik a vérnyomást és a gyulladást, ami kulcsfontosságú a vese hajszálereinek védelmében. Tojásfehérje, na hát ez minden háztartásban megtalálható, mert ha van tojás, annak van sárgája, de ugye van fehérje is. Míg a tojás sárgája sok foszfor tartalmaz, a tojásfehérje tiszta, kiváló minőségű fehérje forrás. Ez a tápanyag létfontosságú az izmok és szövetek regenerációjához, ugyanakkor kevesebb foszfor tartalmaz, mint más húsfélék, így ideális választás a vesék tehermentesítésére. És együnk egy kis fokhagymát is, mert kiváló alternatíva a sónak az ételek ízesítésekor. Mivel a túlzott nátriumbevitel közvetlenül károsítja a veséket, a fokhagyma használatával csökkenthetjük a sózást, miközben élvezzük annak a gyulladás csökkentő és koleszterin szint szabályozó hatásait. Azt mondják az okosak, hogy főzzünk olívaolajjal, egészséges zsiradékkal. Különösen az olajsav védenek az oxidatív stressz ellen. Tanulmányok szerint rendszeres fogyasztása segíthet megelőzni a vesekövek kialakulását is. A szervezet számára ez egy olyan alapvető tápanyag, amely segít megőrizni az erek rugalmasságát és a szűrőfunkciók hatékonyságát. A hagymáról ne is beszéljünk, a hagymafélék gazdagok, quercetinben, egy olyan flavonidban, amely természetes védelmet nyújt a sejteknek, segít a zsírok és szénhidrátok anyagcseréjében és a fokhagymához hasonlóan remek ízfokozó só nélkül is. A vese védelme érdekében érdemes naponta beépíteni a fogásokba, hogy a krónikus betegség elkerülhető legyen. Olyan ételeket is, alapanyagokat és táplálékokat mondtam el önöknek, amelyek közül egyik sem ördöngös, tehát tulajdonképpen mind megtalálhatóak térségünkben is. Fogyasszunk belőlük a vesénk érdekében. 7 óra 50 perc a pontos idő, folytatjuk egy jó kis George Benson dallal, 8 órakor várom önöket hírekkel.

0: Siculus Rádió hírpercei Konyazitával.
1: 8 órát jeleztünk, köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok most bekapcsolódó kedves hallgatóinknak. Hírek következnek természetesen, döntött a panelén. Nem lépnek ismét koalícióra a PSZ-ével Robert Szijjártó, képviselő tegnap Facebook oldalán bejelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt vezetősége úgy döntött, nem lépne koalícióra a Szociáldemokrata Párttal egy újabb kormány megalakítása érdekében. A Penele ismét szavazott. Nagy többséggel megerősítette azt a döntést, hogy a Penele nem köt többi szövetséget a PSZ-ével, írta az Agile Press szerint bejegyzésében a politikus. A Digi24 politikai forrásai szerint a szavazás alkalmával 10 liberális politikus tartózkodott, köztük Katalin Predoyú, Nikolátyá Pauliuk és Adrián Vestia, akik, mint már mondtuk, a párt kormányon maradását szorgalmazzák. A Penele tegnap délután ülését megelőzően, mint ismeretes, a parlament elfogadta az Ilija Balozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítványt, amit a PSZ nyújtott be az ellenzékkel közösen.

Mert nyert az államfő az AEP ellen. Első fokon megnyerte Nikus Ordán államfő az állandó választási hatóság az AEP elleni pert, amellyel az elnök választási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lev visszatérítését akarta elérni. A bukaresti ítélőtábla tegnap helyt adott Nikus Ordán kérelmének és felfüggesztette azt a határozatot, amelyben az AEP elutasította a kampánypénzek egy részének visszatérítését. Így a hatóságnak ki kell fizetnie az államfőnek 930.283 lejt. Az ítélet nem jogerős, a kiközlésétől számított 15 napon belül megfelelbezhető, számol be az Agile Press. Nikus Ordán tavaly novemberben jelentette be, hogy az állandó választási hatóság nem térítette vissza maradéktalun a kampányköltségeit, ezért jogi lépéseket tervez. Akkor is sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a két elnök választási forduló kampányában hozzávetőlegesen 61 millió lejt költött el, amelyből 58,5 millió lej kölcsön, 2,5 millió lej pedig adomány volt. Az AEP-től körülbelül 60 millió lejt kapott, 1 millió lejt tehát nem térítettek vissza a kampány költségeiből, ezért fordult a bírósághoz. Akkor azt is közölte, hogy a kölcsön visszafizetése után megmaradó 1,5 millió lejt civil szervezeteknek fogja felajánlani, és projektek versenyeztetésével döntik el, hogy mely szervezetek részesülnek majd belőlem.

Egy év telt el, de a parajdi kárnak továbbra sincs gazdája. A 2025-ben bekövetkezett bányakatasztrófát követő egy év alatt nem sikerült jelentősebb változást elérni Parajdon. A sóbányát elárasztó korontpatak elterelését nem oldották meg, nem tették biztonságossá sóhátat és nem menesztettek egyetlen magasrangú tisztségviselőt sem. Hívja fel a figyelmet a Rekorder az egy évvel a történtek után készített riportjában. A Szallom részvénytársaság és a vízügyi hatóság vezetője is tisztségben maradt, így a parajdi bánya katasztrófa okozta kárnak továbbra sincs gazdája, csak elszenvedői. Több mint 160 Szallom alkalmazott és az alvállalkozó további 45 dolgozója vált munkanélkülivé. Az idegenforgalommal foglalkozó mintegy 150 cég került nehéz helyzetbe, ha vállalkozásonként csak egy szemét is elbocsátanak, ugyanennyi ember marad munkahely nélkül. Maros megyében hozzávetőleg 50 ezer ember maradt hónapokig ivóvíz nélkül. Nézzünk egy újabb jóváhagyást, 1500 lees támogatást kaphatnak a pedagógusok. A kormány tegnap ülésén elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely a 2025-26-os tanévben és egyetemi évben oktatási pályabónuszt biztosít az állami oktatásban dolgozó pedagógusok és oktatást segítő személyzet számára. Az intézkedés mind a közoktatást, mind a felsőoktatást érinti, és azok részesülhetnek benne, akik az adott időszakban aktív állományban vannak. A jogszabály módosítja és kiegészíti az 58/2023-as sürgősségi rendeletet és meghatározza a támogatás jogi keretét, amelyet Európai Uniós forrásokból finanszíroznak, számol be a Digi24 hírtelevízió. A juttatás nettó összege 1500 lei és májustól kezdődően folyósítanak. A támogatás célja az oktatási tevékenység támogatása és felhasználható szakmai továbbképzésekre, szakkönyvek beszerzésére vagy más az oktatási folyamatot segítő kiadásokra. A kormány tájékoztatása szerint az összeg legalább 65%-át az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott vagy akkreditált képzéseken való részvételre kell fordítani. Az elérhető képzések és akkreditált szolgáltatók listáját az intézmény honlapján teszik közzé. Az intézkedés teljes költségvetése mintegy 413,7 millió lej, amely vissza nem térítendő külső forrásokból származik. A támogatás a tanév vagy az egyetemi év végéig használható fel. A közoktatásban 2026. augusztus 31-ig, a felsőoktatásban pedig 2026. szeptember 30-áig.

Lelőttek a rendőrök egy menekülő szökött rabot. Figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le tegnap a rendőrök a krajovai börtön egyik rabjára, aki megszökött egy munkapontról, a férfi életét vesztette. A szökésben lévő elítéltnek Bravova község határában értek a nyomába, honnan a rendőrök láttán a település szélén lévő erdő felé menekült, idézi a Dolzs megyei rendőrség közleményét az Ager Press hírügynökség. Mivel a felszólításokat figyelmen kívül hagyta üldözői figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le rá, amelyek következtében meghalt. A halálesetet a Dolzs megyei ügyészség vizsgálja, a nemi erőszakért elítélt rab 11 év 4 hónapos szabadságvesztését töltötte a krajovai börtönben, a rendőrség szerint a Kornélió Koposz utcai munkapontról szökött meg.

0: Híreink végén az időjárásról, Kézdivásárhelyen ma csodálatos lesz az idő. Már azt sem is azt mondom, hogy túlnyomóan derűs. Csodálatos, egész nap hétágra fog sütni a napcsapadék, egyáltalán nem várható. És hát nagyjából olyan lesz, mint a tegnap volt, de talán még egy fokkal melegebbet is mérhetünk, ma 25 fokunk is lehet. Holnap csütörtökön a maihoz hasonló időjárás várható. Péntekre viszont érkeznek a nyári záporok és zivatarok is, tehát nem csak, hogy esni fog, hanem olyan jó kis csattogós lesz valószínű, hogy égzengéssel és villámlással, tűzzel, zivatarokra számíthatunk, és némi lehűlésre is. Ugyanez várható, csak lehet, hogy égzengés nélkül szombatra. Szombaton csak 17 fokunk lesz, és a vasárnap sem lesz 20-nál magasabb hőmérséklet, tehát vasárnap sem, és eső. Jövő hét elején is eső, és kedden is eső, hétfőn még zivatarok is, de aztán megint melegszik fel a hőmérséklet. Egyelőre 7-8 fokosak az éjszakáink, de holnaptól kezdve 10-12 fokig hüllet csak éjjel a levegő hőmérséklete. Jelen pillanatban már is Kézdivásárhelyen, még 8 óra után vagyunk néhány perccel, és már is 9 fokot mérünk. 7 óra óta 2 fokot emelkedett a hőmérséklet.
1: A Sziklusz Rádió hírperceit hallották Kunyazitával. Sziklusz Rádió. A slágerek önökhöz szólnak.
0: 8 óra 9 perc a pontos idő. Folytatjuk jó muzsikával itt a 95-ön hírekkel, legközelebb 10 órakor várom önöket, 9 órától tematikus műsor, addig pedig reklámok és tudatmódosítók, Isten őriz, tudatosító felhívások, így hívják ezeket a kis aprócska felhívásokat, hogy tudatosító. Most pedig szerelem első látásra. Kezdi is a sort, Kylie Minogue. 8 óra 10 perckor.

0: Nyitva minden nap nyílik önöknek, önökért.
1: Bezártad a kulcsot az autóba?
2: Bio!
1: Csipespót kulcsot akarsz az autónak?
2: Bio!
1: Nem menjen a kaputelefon?
2: Bio!
1: Biztonsági rendszert, kamerákat akarsz a házadra?
2: Bio! Pécsi szádet akar sütni?
1: A nem bio.
3: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szaladet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivas harhány, a 19-as udvortérben vagy a múzeum mellett lehet a bódba érdeklődni. S ha nem, hívjon! 0728 463 769.

online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.

Tisztán látásának titka a Lénárd optika. Szakszerű szemvizsgálat, szemüvegek, kontaktlencsék és napszemüvegek bő választéka a Lénárd optikában.

0: kezelés, teljes vírusírtás, doboztisztítás, széles sávú háló elérés.
1: Járóbeteg számítógép ellátogathat rendelőnkbe is.
0: Kézdivásárhely, 20-as udvartér 2-es szám.
1: Telefondoki segítség 0720 430

Önöket. Ma délelőtti tematikus műsorunkban szerintem sokaknak örömet fogok szerezni Gencsi Sárival. Miért is? Mert Gencsi Sáriról fogunk emlékezni rövid időn belül. Ő óhatom született Debrecenben, és most jön az érdekesség, de ki is Gencsi Sári, operaénekesnő, szoprán. És miért mondom, hogy örömet fogok szerezni? Mert nem opera felvételeket fogunk hallgatni, hanem leginkább operett részleteket fog énekelni Gencsi Sári, és nem is csak egyedül. Na hát az az érdekes, hogy 1919 vagy 1929 augusztus 16-án született. Hogy ez miért ilyen kérdéses, ezt én sem tudom. Művészek tettek olyat, hogy letagadtak néhány évet az életükből, de hát azért az anyakönyvekben akkor is ott kellene lenni, vagy elírtak egy dátumot egyik helyre, így írták be másik helyre, úgy ilyen is előfordulhat. Na tehát így aztán nem tudjuk, hogy hány évesen is hunyt el, mert hogy hát 1919-2008 lehet számolni, vagy 29 és 2008, az a lényeg, hogy 18 évvel ezelőtt hunyt el, na, de hát azt mondják, hogy 88 éves volt Gencsi Sári. Éneki zongora tanulmányait Debrecenben kezdte, az 1944-45-ös évadban operettekben szerepelt szülővárosa színházában, vagyis Debrecenben. Ezután Budapesten folytatta képzését a Zeneakadémián. Az Operaházban 1948-ban debütált az egyik koszoruslány szerepében Mozart Figaro házassága című operájában. Elsősorban koloratúrszoprán és szubrett szerepeket énekelt, tehát nagyon közel állt ugye az operetthez. A színpadtól 1975-ben vonult vissza. Nyugalomban, hogy nagyon régen, tehát halál előtt nem azt mondom, hogy nem volt sokat színpadon, sokat volt színpadon, de már 75-ben visszavonult. Valószínűleg egy nagyon hiú művésznő lehetett, aki még talán a korát is letagadta, de az biztos, hogy szépnek szép volt. Na tehát 75-ben visszavonult a színpadtól, nyugalomba vonulása után szinte haláláig a Színház és Filmművészeti Egyetem énektanáraként tevékenykedett. Hangját néhány opera felvétel mellett számos operett és nóta felvétel őrzi. Na hát választhattam, hogy most operetteket, megmondom, operát nem találtam így felvétel formájában, operettet vagy nótát játszak Gencsi Sáritól, de hát operetteket fogunk hallgatni. Hamvai egyetlen fia 2019-es haláláig Solymáron nyugodtak, tehát Gencsi Sárit eltemették a Hamvait Solymáron, 2019-ben elhunyt a fia, és akkor azt követően a távolabbi rokonság gondoskodott elhelyezésükről. Személy szerint nem tudom, hogy hol pihen Gencsi Sári. Szellők szárnyán szállj velem, repülj velem, aztán harangdal, aztán a Koldus Diákból egy duett Mátrai Ferenccel, aztán Svéd Sándorral egy duett, és hát még ami belefér majd tematikus műsorunkban, 9 óra

de lábak is elmegyek szépen. Csak, hogy meg nevel, mi durvel, nem megyek el. Hogyha már szólna egy élet, de lábak is elmegyek szépen. Csak, hogy meg nevel, de lábak is elmegyek szépen.

Zeli Blokk Mia-ból a Csengettyű áriát hallottuk, Gencsis Árira emlékeztünk halálának 18. évfordulója alkalmából. Egy rövid dal után jövök a recept ajánlóval.

9 óra 30 perc a pontos idő, főzzünk, süssünk, spenótos babfőzelé készült tojásfasírtal, úgyhogy főzni is fogunk egy kicsit, és sütni is. Egy óra alatt el lehet készíteni, és 4 adagra mondom a hozzávalókat. Ezt a receptet még biztos nem mondtam el a rádióban, nem is próbáltam egyébként, de itt sem mondtam el önöknek. Mondom is a hozzávalókat a 4 adagra. Tehát kell egyszerre a főzelékhez a külön a hozzávalók, majd pedig a tojásfasírthoz. Én még tojásfasírtról nem is hallottam, bevallom önöknek. Most igen, hogy mondom ezt a receptet. Na tehát kezdjük a főzelékkel. 2 evőkanál olaj, 1 fej hagyma, 2 darab babérlevél, 720 g, na ez aztán ki van számolva, fehér bab, 100 g friss bébispenót, hát 100 g, 10 deka friss penót, jó. 50 ml tejszín, persze nem édesen főző tejszín, só, 2 mokkás kanál, édes nemes piros paprika, tehát darált porpaprika. Most következzen a tojásfasírt.

megpirítjuk még a babérlevelet is. Adjuk hozzá a leszűrt, kisé átmosott konzervbabot, tehát konzervbabról beszélünk, nem olyanról, amit órák hosszra főzni kell, és öntsük fel éppen annyi vízzel, hogy ellepje. Főzzük ezt 10-15 percig. Miután felforrt, tegyük bele a spenótot, és főzzük további 10-15 percig, míg a babból kifő a keményítő, és a spenót is összeesik. Adjuk hozzá a tejszínt, és ízesítsük sóval és a piros paprikával. Ha ezzel meglennénk, akkor a tojásfasíthoz főzzünk meg 5 tojást. Egyet nyersen tegyünk félre. A megtisztított főtt tojásokat reszeljük le. A megtisztított kockára vágott hagymát pirítsuk meg olajon, majd keverjük a lereszelt tojásokhoz. A fokhagymát is tisztítsuk meg, nyomjuk át, és adjuk a hagymás főtt tojásokhoz. A félretett, elhabart egész tojással együtt, tehát azt fogja ugye összetartani. A zsemlét áztassuk a tejbe, majd tépkedjük a tojásos keverékbe. Ízesítsük sóval, borssal és az apróra vágott petrezselyem levéllel. Adagoljuk hozzá a lisztet, míg formázható masszát kapunk. A tojásos masszából formázzunk a golyókat, forgassuk meg a zsemleborsában, végül pedig bőolajban süssük ropogósra. A tojásfasírtot kínáljuk szépen a spenótos babfőzelékünk mellé. Nagyon jól hangzik nekem legalábbis, nagyon jól hangzik, olyan kedves tavaszi ételnek tűnik. Már a spenót miatt leginkább, mert ugye tojásfasírtat azt télen is tudunk készíteni, de így, hogy spenót van benne, na hát az olyan kellemesnek tűnik. Ajánlom önöknek kipróbálásra. 9 óra 34 perc a pontos idő, muzsikálunk tovább, 10 órakor hírekkel várom önöket.

10 órát jeleztünk, köszöntöm Önöket hírekkel. Először itthonról, mert hogy Sepsiszentgyörgyön a játéktermeket, a szerencsejátéktermeket a város szélire szorították ki. De ezt most nem mondom el, mint háromszéki hír, tehát mint itthoni, csak az a lényeg, hogy nálunk nem tiltják be. De mondom Önöknek már is a részleteket. Nem kerülnek tiltó listára a szerencsejátéktermek kézdivásárhelyén, azonban a helyi önkormányzat jelentősen szigorítaná működésük feltételeit. A témában rendkívüli ülésen döntött a városi tanács, ahol egy új rendelet elfogadásáról szavaztak. Egy új jogszabály értelmében a jövőben minden szerencsejátékot működtető vállalkozásnak külön helyi engedélyt is kell kérnie az adott település önkormányzatától, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e az országos szerencsejáték felügyelet jóváhagyásával. A jelenleg működő egységek a már megszerzett engedélyük lejártáig folytathatják tevékenységüket, ezt követően azonban csak a helyi jóváhagyás megszerzésével működhetnek tovább. A döntés hátterében egy országos törvénymódosítás áll, amely nagyobb mozgásteret biztosít az önkormányzatoknak a szerencsejátékok szabályozásában. A kézdivásárhelyi vezetés egy kompromisszumos megoldást választott, nem tiltja ki a városból, de szigorúbb keretek közé tereli ezek működését. Az új előírások egyik kulcseleme, hogy játéktermek nem működhetnek tisztán lakó ingatlanokban. Kivételt csak azok az épületek jelentenek, ahol a földszinten eredetileg is kereskedelmi célú helyiségek vannak kialakítva. Emellett védőtávolságot is bevezetnek. Oktatási intézmények 150 méteres körzetében tilos lesz szerencsejátékot szervezni. Az engedély megszerzéséhez a működtetőknek több feltételnek is meg kell felelniük. Nem lehetnek helyi adótartozásaik, be kell tartaniuk a közrendre és zajszintre vonatkozó szabályokat, valamint nem érkezhetnek panaszok a környéken élőktől. Az engedélyezési folyamat során részletes dokumentációt kell benyújtaniuk, beleértve a cégiratokat, a helyiség használati jogát igazoló papírokat és az országos engedélyt is. A rendelet pénzügyi szempontból is jelentős változást hoz, éves helyi adót vetnek ki a játéktermekre, ennek mértéke a helyiség méretétől és a kínált szolgáltatások típusától függ. A nyerőgépeket is üzemeltető egységek magasabb díjat fizetnek, míg az egyéb szerencsejátékokat kínálók alacsonyabbat. A 2026-os évben az összeget időarányosan számolják ki. Az engedélyek egy évig lesznek érvényesek, és meghosszabbításuk egyszerűbb eljárással történhet, amennyiben az üzemeltetők továbbra is megfelelnek a feltételeknek. Az ellenőrzéseket a helyi rendőrség és a polgármesteri hivatal illetékes részlegei végzik majd. A szabályozás hangsúlyt fektet a közösségi érdekek védelmére is. A működtetők kötelesek lesznek fenntartani a tisztaságot, betartani a nyitvatartási rendet, megakadályozni a kiskorúak belépését, valamint minden reklámtevékenységhez külön engedélyt kell kérniük. A rendelet szankciókat is kilátásba helyez, az engedély nélküli működés súlyos pénzbírsággal és azonnali bezárással járhat, a kisebb szabálysértések is büntetést vonnak maguk után. Bokor Tibor polgármester szerint a befolyó bevételeket sportprogramok támogatására és a függőségek megelőzésére fordítja majd a városvezetés. A cél egyensúlyt teremteni, mérsékelni a szerencsejátékok társadalmi hatásait, miközben az ágazat gazdasági előnyeit is figyelembe veszik. Röviden Gelencéről, mert az elöljáróval nem vagyunk felhőtlen kapcsolatban, így aztán azt, hogy ő mit mond és hol meg mit nyilatkozik, azt nem mondom itt a Sziklus Rádióban, de azt elmondom, hiszen a gelencei hallgatóink, kedves hallgatóink is vannak, hogy folytatják a falumúzeum építését. Tavasszal újra megkezdődtek a munkálatok a Gelencei Falumúzeumnál, az egykori jegyzői lakudvarán két épület is látványosan kinőtt a földből, a Zsellérház már jó részt elkészült, következik most a csűr építésem.

Lezárul ma az iskolába való iratkozás első szakasza, és bár a legtöbb magyar szülő magyar osztályt választ gyerekének, vannak, akik elbizonytalanodnak ilyenkor. Az anyanyelven való tanulás azonban erős alapot ad a többi nyelv elsajátításához is. Az elemi osztályokba való beiratkozás második szakaszában május 25 és 29-e között fogadják azoknak a szülőknek az igényléseit, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson. Bár Székelyföldön a legtöbb szülő tisztában van azzal, hogy az anyanyelven való iskolai oktatás számos szempontból alapvető fontosságú, mégis sokan elbizonytalanodnak, főként Maros megyében, és hajlanak arra, hogy román tannyelvű osztályba irassák gyerekeiket a román nyelv alapos elsajátításának érdekében. Egy gyermek magabiztosan és nyitottan csak anyanyelven tud megszólalni, kérdezni, társaihoz kapcsolódni, olyan érzelmi biztonság ez, amely a tanulási eredményekben is meg fog mutatkozni, fejtette ki egy pedagógus. Alsó Csernáton biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől. Videón is megörökítették, amint egy medve végig szalad Alsó Csernáton főútján napnyugta előtt. Az ilyet állattal egy kerékpározó család is szembe találta magát, ám az édesanyja gyors helyzetfelismerésének köszönhetően sikerült időben kitérni az útjából. A közösségi médiában megosztott képsorokon látszik, hogy az úton haladó autók megállnak, amíg a medve elszalad mellettük, majd balra kanyarodva eltűnik egy mellékutcában, az azonban már nem látható a videón, hogy ott egy felnőttel és két gyerekkel találta szembe magát, akik éppen kerékpároztak. A gyerekek édesanyja elmondta, először a kicsik vették észre az állatot, ő pedig, amint felismerte a veszélyt, azonnal a legközelebbi kapu felé irányította őket. Bemenekültünk egy udvarra, de nem tudhattuk, hogy bent ránk fog-e támadni egy kutya, de nem volt időnk gondolkodni. Közben a medve elszaladt két férfi mellett is, akik éppen az úton beszélgettek, ők végül elhajtották. Telefon sem volt nálam, emlékezett vissza. Mint mondta, a körülményekhez képest szerencséjük volt, mert a közeli kaput nyitva találták, különben nem lett volna menedékük. Amikor az állat eltűnt a közelből, a gyerekekkel együtt hazafelé igyekeztek, és az édesanyja jelentette a történteket a 112-es segélyhívószámon. Ezek után még legalább 30 percet vártak, amíg a RoAlert üzenet megérkezett a mobil készülékeikre. Mire az illetékesek helyszínre értek, az állatnak nyoma veszett, és egyelőre nem tért vissza a településre. Az elöljárók továbbra is készenlétben vannak, és szem előtt tartják a lakosság biztonságát, szükség esetén a jogszabályoknak megfelelően távolítják el az állatot a lakott területek közeléből.

0: Melegszik az idő, kedves hallgatók, híreink végén nézzük az időjárás előrejelzésünket, ma 25 fok is lehet akkor a délutáni órákban, és ugye most már a nap is, hát 20 óra 29-kor, tehát fél 9-kor megy le a nap, úgyhogy addig még, hát nem naplementig, de addig még van időnk melegedni, és mondom, ma 25 fok lesz, és nagyon szép napos száraz idő, olyan, mint tegnap volt, egy fokkal még több, holnap pedig ugyanolyan lesz, ha így marad minden, mint amilyen ma volt. Az éjszakák sem olyan hidegek, ma ilyen még 8 fok lesz, de utána 10 és 11 fok között, illetve 10 és 12 fok közötti éjszakai minimumokat mérhetünk. A nyári zápor, illetve zivatar pénteken érkezik térségünkbe, szombatra egy kicsit le is hűti a levegőt, legalábbis a nappal itt le fogja hűteni. És az az érdekes, hogy nem sok különbség lesz a nappal és az éjszaka között, mert éjjel nem fog annyira visszacsökkenni a hőmérséklet. Vasárnap is esni fog, sőt, következő hét első napjaiban is esőre, csapadékra kell számítani. Kézdivásárhelyen jelen pillanatban 17 fokot mérünk.
1: Sziklusz Rádió hírperceit hallották Kunya Zitával. Sziklusz Rádió. Sok zenével, friss információkkal.
0: 10 óra 10 perc a pontos idő. 10.30-kor horoszkóppal várom önöket, 10.45-kor kalendáriummal, 11 órakor hírekkel, most pedig Tamás Gáborral folytatjuk. Szóljanak, illetve szóljanak, nyíljanak, szóljon a dal és nyíljanak a Dónátúton az orgonák, mert hogy most már kézdin is nyílnak.

7 óra 30 van, a mai nap horoszkópjának második kiadása következik mára, május 6-ára, szerdára. A 12 csillagjegy szülötteinek szólnak a csillagok üzenetei, és ma jöhetnek a karmikus témák is. Plutó irányváltása miatt ma jöhet egy egészen új téma vagy célkitűzés, ami új irányt ad az érdeklődésének, gondolkodásának. Az is lehetséges, hogy egy karmikus találkozásban lesz része, és egy olyan személlyel ismerkedik meg, aki nagy hatással lesz az életére. Bika, figyelnie kell az univerzum jeleire, mert a sors egy olyan embert küld az útjába, aki hosszú távon segíteni fogja önt. A hold ma belép a földelemi bagba, ami rendet tesz, most megérkezhetnek a válaszok néhány nyitott kérdéssel kapcsolatban. Ikrek, azt hitte már, minden akadozik, ma viszont abszolút új fordulatok jönnek. Ráadásul több is, itt csak kapkodja a fejét a sors, tálcán kínálja önnek a jobbnál jobb lehetőségeket, éljen vele és legyen hálás érte. Rák, az most nem működik, ha mindent akarattal, erőből szeretne megoldani. Rugalmassággal, ráhangolódással, spirituális hozzáállással, a nagy egész képet nézve sokkal többre mehet ma. Puha

intéződik Kármúlna, feleslegesen stresszelnie, és már nem is kell sokat várnia. Mérleg, fontos, hogy bízzon a megérzéseiben, és kövesse is azokat. Belső hangja most megsugja, mikor, merre menjen. Ha pedig bármi bizonytalanság van önben, azt kommunikálja kifelé, barátok, család felé. Ma a válaszok is megérkeznek. Skorpió, az uralkodó bolygója Plutó ma irányt vált, ez hozhat önben felismeréseket, amik segítenek, megnyugtatják, a lelki békéhez vezetik. Közben kívül is zajlanak a változások, lehet, hogy a munkahelyén, amik önt is érintik, nem biztos, hogy már ma átlátja ezeket, de rövidesen igen. Nyilas, a mai nap egy váratlan látogatót hozhat, aki ráadásul jó híre is érkezik. Az is lehetséges, hogy korábban elindított tervben áll be pozitív fordulat. Érdemes figyelni a környezete reakcióit, mert levonhatja belőlük a konzekvenciákat. Bak, ma egy hír vagy esemény arra készíti a gondolját egy kicsit az életét és az ön körül levő világhoz, emberekhez való viszonyát. Különösen azt gondolját, hogy mi az, ami nem szolgálja már a fejlődését, viszont romboló vagy egyszerűen csak rabolja a drága idejét. Vízöntő, a jegyében jár a Plutó, ami ma hátrálni kezd. Olyan felismerések jöhetnek, amik építik önt. Ma ráadásul híreket kaphat újításokról, vagy felfedezésekről, és ezek is nagyon erősen felkeltik az érdeklődését. Lehet, hogy ez a dolog most nem csak érdekes, hanem pozitívan befolyásolhatja az életét is. El is érkeztünk az utolsó csillagjegyhez, ez pedig a halak. Ma vegye komolyan az ösztöneit, megérzéseit. Olyan sugallatok érkezhetnek, amik új utakhoz, lehetőségekhez vezetik. Jóslóálmok, angyalszámok, spirituális élmények, ezek szintén jellemzői lehetnek ennek a napnak. Nem véletlen, hiszen a mai nap a karmikus témák napja is lehet, és ezt mintha összegezte volna az utolsó csillagjegyünk, a halak. Elhangzott május 6-ára, szerdára, horoszkópunk második kiadása is. Ismét izgalmas nap lehet a mai, asztrológiai szempontból biztosan a Plutó, az átalakulás bolygója retrográdba fordul, ami karmikus témákat hozhat elő, mint említettem. Persze ez egy hosszú folyamat, és egészen ősz közepéig hat ránk, de ma megtapasztalhatjuk ennek egy erőteljes jelét. Marlene Dietrich német néznő és énekesnő a mai napon hunyt el 1992-ben, 91 éves korában, május 6-án. Tőle idéztem egy elmés, frappáns gondolatot, reggel most megismételjük. Azt mondja, a férfiakról van szó, és a beszédről. Ritkán van a férfiaknak olyan jó hangulatuk, mint amikor magukról mesélnek. Jó megfigyelő lehetett ez a Marlene Dietrich minden bizonnyal, mert ezt már én is megfigyeltem. Ja, nem azért mondom, hogy én milyen jó megfigyelő lennék, csak hogy biztos, hogy ezt ő is észrevette. Igen, a férfiak, amikor bele sodródnak és magukról kezdenek, például a katona évekről, a baka sorsról beszélni, hát akkor aztán hatalmas hangulatba tudnak kerülni, de más egyéb kalandjaikat is, már olyasmiket, ami ugye oda való társaságba való, ha saját magukról beszélhetnek, akkor nagyon boldogok. Mégis azt mondják, hogy és akkor jó hangulatuk. Mégis azt mondják, hogy a nők a cserfesek és a nagy szájúak, és hogy mi pletykálunk és mondunk is mindent, és egyfolytában beszélünk. De ez nem mindenkivel van így. Illetve hát ne, én mondókám az van, nem arról van szó, de én szeretek meghallgatni is embereket. Tehát én szívvel jó hallgatóságnak tartom magam, legalábbis úgy gondolom. Aztán van, hogy az ember már nagyon, de nagyon megunja, főleg, hogyha ugyanazt a dolgot tizedikszer is elmondják neki, hát ilyen is van, kérem. De hogy a férfiak nagyon feldobódnak és jó hangulatba kerülnek, hogyha magukról mesélhetnek, ezt vagy beszélhetnek, ez teljesen biztos. Azt hiszem, ebben Marlene Dietrichel egyet is érhetünk. De még mondott egy nagyon jó cseszt, még elmondom, ezt reggel nem hangzott el, azt mondja. Óriási különbség van a hatalmas vagyon szerzése és a gazdagság közt. Na kérem, ki mit, ahogy értelmez, és önökre bízom. 10 óra 37, mindjárt 38 is van, Kapott Zsókát hallgatjuk most, aki karádi dalt fog énekelni. 10 óra 45-kor várom.

éneket a kalendáriummal. Dehogy nem kapott Zsóka énekel, hanem az LGT a szerelem börtönéről még hozzá. Miért mondtam én kapott Zsókát? Azért, mert kapott Zsóka is itt van, nem messze tőlem, illetve nem messze a Loksitól, csak nem az a dal volt elindítva. És hogy ne kezdjen itt nekem pattogni megint, akkor hagyjuk, hogy énekelje. Csak a Loksi.

10 óra 45 perc a pontos idő. A mai nap kalendáriuma szerint is május 6-a van, az év 126. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 239 nap van hátra. Ma Frida és Ivett napja van. A Frida germán eredetű női név, jelentése béke vagy védelem. Az Ivett női név az Yvonne francia kicsinyítő képzős alakjából önállósult. Köszöntöm a Fridákat, az Ivetteket és mindenkit, aki

0: Nézzük mai eseménytárunkat. 1615-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Mátyás német-római császár megkötik a nagyszombati békét. A császár biztosítja Erdély függetlenségét. 1745 a Jászkund redemció. Mária Terézia magyar királynő aláírja a jászkunok kiváltságlevelét. Ezzel a Jászkun kerület, Jászság, Nagy- és Kiskunság, földje és népe szabad lett, a nádor joghatósága alá került. A jászkunok lehetőséget kaptak régi szabadságjogaik visszavásárlására. 1859-ben Párizsban Kossuth Lajos, Teleki László és Klapka György megalakítják a Magyar Nemzeti Igazgató Tanácsot. Most jövök két merénylettel. 1932-ben egy orosz anarchista golyója halálra sebzi Paul Domé, francia államfőt. A másik pedig most volt 2002-ben, hát az sem most volt, de nem az 1900-as években. A holland LPF, az Pim Fortuyn listája nevű populista párt vezetőjét, Pim Fortuynt a választási kampány során egy baloldali aktivista meggyilkolja. 2023-ban a mai napon megkoronázzák harmadik Károly brit királyt és hitvesét, Kamilla királynét. Két tudományos esemény: 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek megalapítja a Nagyszombati Érseki Egyetemet. 1840-ben jelenik meg az első postabélyeg, de a világ első ragasztható postabélyegje ez, és úgy hívják, hogy Penny Black. Angliában jelenik meg. Penny Blacket május 1-én adták ki Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága május 6-a utáni használatra. Egy penny volt, tehát azért hívják Penny Blacknek, mert azt írja rajta, tehát olyan fekete a háttere, ugye Black, és azt írja rajta, hogy van Penny. Egyéb eseményekben 1937-re térünk vissza, a New Jersey melletti Lakehurstnél a hidrogénnel töltött Hindenburg léghajó fedélzetén 72 utassal leszálláshoz készülve kigyullad és porrá ég. Ez véget vet a német Zeppelin programnak és a hidrogén töltetű léghajózásnak is. 1976-ban jogerősen kimondott halálos ítélete alapján kivégzik Horváth Géza őrmestert, az 1975. február 22-i gyékényesi lövöldözés elkövetőjét. Úgyhogy 1976-ban még volt halálos ítélet. Ezek 1976-ban ugyanezen a napon az észak-olaszországi Friuli területén Gemona város közelében 6,4-es erősségi földrengés pusztít, súlyos károkat okozva és 990 ember életet kioltva. Nézzük, kik azok, akik ma születtek. 1758-ban született Maximilien de Robespierre, francia ügyvéd, forradalmár. A jakobinus diktatúra vezér alakja volt. 1792-ben született Martin Ohm, német matematikus, az aranymetszés szabályt leírója, Georg Simon Ohm fivére, aki ugye fizikus és matematikus, az Ohm törvény tőle van. 1856-ban született Sigmund Freud, osztrák orvos, pszichiáter, neurológus, a pszichoanalitikus iskola megalapítója. Ban született Dávid Gyula, Kossuth és Erkel Ferenc díjas, magyar zeneszerző. 1915-ben született Orson Welles, Oscar és háromszoros Grammy-díjas színész, rádiós, színházi és filmrendező. A 20. század első felének talán legkülönösebb közéleti figurája. 1925-ben született Temesi Hédi, magyar színésznő, érdemes művész. De 1953-ban született a volt miniszterelnöke, Angliának, tehát Nagy-Britanniának, bocsánat, Tony Blair. Ben született George Clooney, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész. Most pedig nézzük, kik azok, akik a mai napon hunytak el. François de Montgomery, Montmorency, bocsánat, 1579-ben hunyt el. Montmorency hercege, Franciaország marsalja, a francia vallásháborúk mérsékelt katolikus pártjának vezetője, úgynevezett politikus. 1859-ben hunyt el Alexander von Humboldt, német tudós, természettudós és utazó. Botanikai szakmunkákban nevének rövidítése csak ennyi, hogy Humb. 1910-ben hunyt el 7. Edward, Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának és a Brit Dominium királya, tehát brit király, 1901-től haláláig. Mármint 1901-ben bekövetkezett haláláig volt király. Hunyt el 1960-ban Ábrahám Pál, magyar zeneszerző, karmester, operettszerző. Sokat, de sokat játszunk mi Ábrahám Pál dalokat. 1961-ben hunyt el Lucián Blaga, román író, költő, filozófus, újságíró, dramaturg, fordító, egyetemi tanár és diplomata, kimagasló kultúrember volt. 1963-ban hunyt el Kármán Tódor, magyar épészmérnök, az aerodinamika és az űrkutatás kiemelkedő alakja. 1975-ben a mai napon hunyt el Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek. Magyarország utolsó hercegprímása. 1992-ben hunyt el Marlene Dietrich, német színésznő, énekesnő. 2008-ban Bencsi Sári, magyar operaénekesnő, 9 órától már emlékeztünk szép operett részletekkel. 2022-ben sajnos az 1980-as születésű Berki Krisztián, magyar labdarúgó is elhunyt. Ma van a felelős állattartás napja Magyarországon. 1990-ben alapított a Rex Kutya Otthon Alapítvány kezdeményezésére létrehozott magyarországi jeles nap, melynek célkitűzése, hogy minden év május 6-án felhívja az emberek figyelmét a felelős állattartás fontosságára. És most már mondanám, hogy vannak perceink, illetve másodperceink 11 óráig, de nincsenek. A pontos idő 11 óra.
1: A Siculus Rádió hírpercei Kónyaszitával.

Szeretet, csomabotonddal indítunk, kemény hangnemben válaszolt Szimionnak. Arcátlannak nevezte az AUR vezérét az RMDS képviselőházi frakció vezetője, miután George Szimion arra szólította a magyarokat, hogy iratkozzanak be az általa vezetett pártba. Csomabotond bocsánatkérésre szólította fel az ultranacionalista politikust az uzvölgyi atrocitásokért, a magyar ellenes megnyilvánulásokért. Szimionnak volt képe meghívni a magyarokat az AUR-ba. Én azt javasolnám neki, hogy menjen el uzvölgyébe is, kérjen bocsánatot az ott elkövetett atrocitásokért, valamint az elmúlt évek minden magyar ellenes megnyilvánulásáért. Viheti magával a barátját is, a soviniszta Tanászot, aki folyamatosan támadja a magyar közösséget. Szimion ismét bebizonyítottad, hogy egy arcátlan pimasz vagy, írt a Facebook bejegyzésében Csomabotond. George Szimion tegnap este a bizalmatlanság indítvány megszavazása apropóján felhívást intézett a magyarokhoz, hogy iratkozzanak be az AUR-ba. Az ultranacionalista pártvezér azzal vádolta az RMDS-t, hogy nem tartotta tiszteletben az elégedetlenségüknek hangot adó választóit. Ugye, mint ismeretes, az AUR vezetője 7 évvel ezelőtt erőszakkal hatolt be az uzvölgyi katonai temetőbe.

Mit ír a Financial Times? Európának tanulnia kell a romániai kormánybuktatásból. A gazdasági elégedetlenség és a költségvetési nyomás más országokban is megismétlődhet, a bukaresti események pedig figyelmeztető jelként szolgálhatnak, írja a Financial Times elemzése, amely azután jelent meg, hogy a román parlament bizalmatlanság indítvánnyal megbuktatta a kormányt tegnap. Az elemzés szerint a gazdasági növekedés gyenge, a kiadások emelkednek, a költségvetési hiány pedig egyre inkább kicsúszik az ellenőrzés alól. Ilja Bolozsán miniszterelnök tegnap elveszítette a bizalmi szavazást, miután a szociáldemokraták szövetségre léptek a szélső jobb oldallal, hogy megbuktassanak egy olyan kormányt, amely megszorító intézkedésekkel próbálta csökkenteni az Európai Unió legnagyobb költségvetési hiányát, idézi az elemzést az Ekonomédia. A román parlament két legnagyobb pártja, a PSD és az ellenzéki AUR összefogott Bolozsán eltávolítása érdekében. Egy ilyen együttműködés egy mérsékelt baloldali és egy euroszkeptikus ultranacionalista párt között ritka az EU demokratikus rendszereiben, ahol gyakran úgynevezett egészségügyi kordont alkalmaznak a szélső jobb hatalomtól való távol tartására. A bizalmatlanság indítványt 281 szavazattal fogadták el, jóval meghaladva a szükséges 233-as többséget. Mindkét párt hangsúlyozta, hogy egyszeri esetről van szó, és nem terveznek közös kormányzást. A PSD veszélyes játékot játszik, figyelmeztetett Alberto Alemanno, a Párizsi Hek Egyetem EU jog professzora, aki az egész kontinensre kiterjedő súlyos következményekről beszélt. Szerinte az elmúlt évtized tanulsága egyértelmű, amikor egy hagyományos párt átlépi a szélső jobb oldal szembeni kordont, a következő áttörés még könnyebben bekövetkezik. Bolozsán kevesebb, mint egy évvel ezelőtti hivatalba lépése óta a költségvetési hiány csökkentésén dolgozott, amely 2025-ben a GDP 7,65%-át tette ki, messze meghaladva az EU által előírt 3%-os határt. A kiadáscsökkentések és adóemelések azonban rendkívül népszerűtlennek bizonyultak, ami miatt a PSD kilépett a kormánykoalícióból. Bukarest most elhúzódó politikai válsággal néz szembe, éppen akkor, amikor vissza kellene szerezni a befektetők bizalmát és teljesítenie kellene az uniós feltételeket a helyreállítási alapok milliárdjainak lehívásához. Rácová Orsolya, az Eurázsia Group elemzője szerint a történtek eszkalációt és időnyerési taktikát jelentenek a PSD részéről, amelynek szüksége volt az AUR támogatására a szavazatok megszerzéséhez. Bolozsán jó volt, de eljutott egy pontra, ahol nagyobb rugalmasságra lett volna szükség. Ez viszont nem igazán része politikai karakterének, tette hozzá. Véleménye szerint most egy új vezetőre van szükség, aki képes egyben tartani a koalíciót 2028-ig. Európai politikusok élesen bírálták a PSD lépését, amely szerintük egy alapvető demokratikus elv elárulásával ér fel, és felszólították az Európai Parlament szocialisták és demokraták csoportját a reagálásra. Soha nem volt még ennyire fontos, hogy a szélsőjobboldalt távol tartsuk a hatalomtól. A demokratikus erőknek egységesnek kell maradniuk, jelentette ki Teri Reinke, az Európai Parlament zöld frakciójának társelnöke. Szerinte a román szociáldemokraták átléptek egy vörös vonalat. A szocialisták és demokraták frakciója, valamint az Európai Szocialisták pártja ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is támogatja a román tagszervezetét, és felszólította pro-európai erőket egy hiteles kormány gyors megalakítására. Hegedűs Dániel, a Berlini Európai Politikai Intézet helyettes igazgatója szerint Európának tanulnia kell a román példából, úgy véli, a PSD sajátos szereplő a baloldalon, amelynek politikája több ponton hasonlít Robert Fico pártjához. Hegedűs szerint ugyanakkor még aggasztóbb Románia strukturális helyzete. A makrogazdasági kiigazításokkal szembeni elégedetlenség sodort ebbe a helyzetbe a baloldalt, és ez nem különbözik például Németországtól. A szakértő arra figyelmeztetett, hogy ahogy Németországban a bal közép támogatottsága csökken és erősödik az AfD, ugye a költségvetési fegyelem fenntartására törekvő kormányok egyre nagyobb populista nyomással nézhetnek szembe. Ez a fajta elégedetlenség Európa más részein is meg fog jelenni. A növekedés gyenge, a védelmi kiadások nőnek, a hiányok emelkednek. Ez az a valóság, amellyel szembe kell néznünk.

0: Trobára tört egy rendőrautó tartóságok elől menekülő sofőr, a rendőr megsérült. Egy 43 éves sofőr nem állt meg a rendőrök jelzésére, miután egy parkolóautónak ütközött, ezért a hatóságok üldözőbe vették, egy másik rendőrautó is próbálta feltartóztatni, azonban a menekülő neki ütközött, majd járműve egy újabb parkolóautóba csapódott. A sofőr és utasa megpróbáltak elmenekülni, de a rendőrök elfogták őket. Az utasnál 1,30 mg per liter tiszta alkohol koncentrációt mértek a kilélegzett levegőben, míg a sofőr megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot és a biológiai mintavételt. Ma egy rendőr és egy csendőr vette üldözőbe a személygépkocsit, amely korábban egy parkolóautónak ütközött, de nem állt meg a jelzésre, között a Dolzs megyei rendőrség. Míg a járművezető nem tette eleget a rendőrök hang- és fényjelzéseinek, erősítést kértek. A menekülő járművet egy másik rendőrautó próbálta feltartóztatni, mint mondtam, melyben egy rendőr és egy csendőr tartózkodott. A sofőr ekkor sem állt meg, és frontálisan neki ütközött a rendőrautónak, majd egy parkolójárműbe csapódott. Idézi a rendőrség közleményét a news.ro. A hatóságok szerint az ütközés után a sofőr és utasa kiszálltak az autóból és menekülni próbáltak, de rövid időn belül elfogták őket. Az alkoholszondás vizsgálatot kértek tőlük, az utas egy 47 éves Krassó-Szörény megyei férfi, neki elmondtam 1,30 volt, a 43 éves sofőr pedig megtagadta mind a tesztet, mind a biológiai mintavételt. A baleset következtében egy 27 éves rendőr megsérült, orvosi ellátásra szorult, az ügyben a rendőrség tovább folytatja a vizsgálatot. Felborult egy kis teherautó, szalagkorlátnak ütközött a DN7-es úton Völcsa megyében, majd felborult a balesetben a sofőr és három gyermek megsérült. Ma reggel 4 óra körül a közlekedési rendőröket közúti balesethez riasztották a DN7-es úton Rakovica település térségében. Az első helyszíni vizsgálatok alapján megállapították, hogy egy 47 éves Gorzs megyei férfi, aki egy kis teherautót vezetett, elveszítette uralmát a jármű felett, neki ütközött és szalagkorlátnak, majd az utassá borult, közölte. Most a Völcse megyei rendőrfőkapitányság. A baleset következtében a járműben tartózkodó valamennyi személyt, beleértve a sofőrt is, kórházba szállították orvosi ellátásra. A sérültek között 3 kiskorú is van, akik 4, 10 és 12 évesek, idézi a rendőrségi közleményt a news.ro. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a baleset körülményeinek és okainak a megállapítása érdekében. Híreink végén az időjárásról. Csupa napos, száraz idő várható a nap további óráiban, és ugyanez lesz holnap is, 25 fokos délutáni, kora délutáni maximumokkal. A nap fél 9-kor megy le, úgyhogy addig még, illetve azelőtt kicsivel még melegedhetünk ma jócskán, és ugye 25 fokot az árnyékban mérik, tehát ez a napon még többet jelenthet. Nem mondom, hogy éppen szalmakalapra már is szükség lenne, de mindenképpen nyárias időjárás várható ma is és holnap is. Nyári záporok, zivatarok érkeznek térségünkbe aztán a pénteken, és ezek itt is maradnak egészen a jövő hét elejéig, úgyhogy még égzengés is várható. Néhány fokot visszaesik majd akkor a nappali hőmérséklet, tehát a csúcsértékek, de az éjszakák egyre enyhébbek lesznek, hogy nem mondjam, hogy éppen melegebbek, de egyre enyhébbek lesznek a mostani 7-8 fokok után. Ezután csak, illetve már 10-12 fokig hűl le csak a levegő hőmérséklete. Kézdivásárhelyen 18 fok van.
1: A Sziklusz Rádió hírperceit hallották Kunyazitával. Sziklusz Rádió. Sok zenével, friss információkkal.
0: 11 óra 10 perc a pontos idő, híreket ma már nem hallunk ilyen jellegűeket itt a Sziklusz Rádióban, de majd 14 órakor egy időjárás előrejelzéssel érkezem. Egyébként el kell mondja a köröknek valamit, itt most megint beleszólok a hírekbe, nem abban, amit a Financial Times írt, de abban azért, tehát amit Csoma Botond mondott, ez a Maszol is aztán gyönyörű egy hírportál, csak mondom, és még vannak ilyenek, nem egy, ugye a hírek azok olyanok, hogyha egy nemet kihúzunk például a mondatból, tehát van egy olyan, hogy nem, tagadó szó, akkor fogjuk, akkor azt kihúzzuk, és a mondatnak egész más értelme lesz, tetszenek érteni, hogy miről beszélek, és nem, hogy a Maszol milyen hírportál, hanem ők mindenképpen úgy szerkesztik a híreket, ahogy a megrendelőiknek tetszik. Na hát miért mondom ezt? Azért, mert ugye a Simeon féle hír kapcsán kommentáltam most azt, hogy volt képe meghívni a magyarokat az Aurba, hogy azonnal, hát igen, volt képe meghívni az Aurba, nem dicsőítem én is, nem is vagyok én Simeonba kicsit se szerelmes, nem erről van szó, de hogy egy arcátlan pimasz, hát lehet, hogy egy arcátlan pimasz, de azért mondok valamit a kedves hallgatóknak, nem pont így volt. Tehát az, hogy Csoma Botod ezt mondta, az lehet, de nem pont így volt. Mert hogy amit ő mondott, ugye, azzal vádolta az RMDS-t, hogy nem tartotta tiszteletben az elégedetlenségeknek hangot adó választóit. És ezt ő még folytatta is, hogy például Székelyföldön több településen kivonultak az adóemelések ellen. Most én ezt azért mondom ilyen lassan, hogy tessenek érteni, hogy miről van szó, csak ezt a részét már nem írták le a hírbe. Ugye érthető vagyok. Na, mondják nekem, hogy igen, ezt is megkommentálom, meg azt is megkommentálom, de hát azért ülök itt, hogy ne csak vakon, nem vakon, mert vakon nem tudok olvasni, de ne csak olvassam itt a híreket, aztán már egyik fülünkön be, másikon ki is, és ott valamit felfogunk, hát ha hír, hát akkor el kell fogadjuk, mint a Szentírás, nem? Vagy mint a matematikában az axiómát, tehát azt nem tárgyaljuk, azt nem magyarázzuk, ez hír. Hát kérem szépen, ez hír, csak ez még folytatódott. És utána ugye, mint hírnek az a legvége, hogy már 7 évvel ezelőtt erőszakkal hatolt be az Ózvölgyi katonai temető. Igen, ez így volt, behatolt. De azt nem mondja el senki, hogy az oda menő rengeteg motoros, akik ezt meg akarták akadályozni, tehát már tudtak róla, éppenséggel az RMDS-esek küldték vissza, és megtokányoltatták a motorosokat, hogy csak ne menjenek oda, hagyják, hogy hatoljanak be. Na kérem szépen, hát nem mindent mondtam el mindig, és még most sem mindent, de hát erre azért szükség volt itt, ha már Csoma Botondot kezdem dicsőíteni. Hát nem kezdem, ez az őszinteség. Na de mi inkább zenéljünk, mert most már annak van itt az ideje, és ez az Ace of Base lesz mindjárt. 11 óra, 13 és fél perc a pontos idő.

alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.

0: nyugi, mik a tünetek?
1: Tele vagyok vírusokkal, nehezen tudok kommunikálni, és alig vagyok képes elindulni.
0: Komputer Doki, akár az ön otthonában, vagy munkahelyén.
2: Kezelés, teljes vírusírtás, doboztisztítás, széles sávú háló elérés.
0: Járóbeteg számítógép ellátogathat rendelőnkbe is.
2: Kézdivásárhely, 20-as udvar tér 2-es szám.
0: Telefondoki segítség 0720 430.

0: Szabad Rózsa minden nap nyílik önöknek, önökért.
1: Bezártad a kulcsot az autóba?
2: Bio!
1: Csipes pótkulcsot akarsz az autónak?
2: Bio!
1: Nem menjen a kapu telefon?
2: Bio!
1: Biztonsági ráncszert, kamerákat akarsz a házadra?
2: Bio!
3: Pécsi szádet akarsz sütni?
1: A nem bio.
4: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szaladet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdi Vasárhelyen, a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni. S ha nem, hívjon! 0728 463 769.
1: A bio.
5: Reklámokat hallottak.

0: Campus Rádióban.
1: Harmincnégy évvel ezelőtt, 1992. május 6-án betöltve a 90 évet hunyt el Marlene Dietrich, a német színésznő, énekesnő. Marlene Dietrich 1901. december 27-én született porosz rendőrtiszti családban. Apja Louis Erich Otto Dietrich, anyja Wilhelmine Elizabeth Josephine Felsing volt. A családnak Marie Magdalene mellett még később, aki később ugye Marlene-nek nevezte magát, még volt egy lánya, az egy évvel idősebb Elizabeth. Az apa 1980-ban bekövetkezett halála után, tehát mindössze 7 éves volt Dietrich. Az anya 1914-ben férjhez ment, egy porosz katonatiszthez, ugye rendőrtiszti családba származott, az utód is katonatiszt volt. Marlene zenei oktatásban részesült, a Weimari Zeneművészeti Főiskolán hegedű művésznek tanult. Sőt, az első színpadi szerepet meg Max Reinhardttól kapta. Ő osztrák-amerikai színész rendező. Aztán férjhez ment 1923-ban Rudolf Sieberhez. És ki ez a Rudolf Sieber, nem sokat tudok róla, a következőben megszületett Mária nevű lányuk. Most azt akarom elmesélni, mert többet aztán az életéről nem mondok, akkor nem fog énekelni Marlene Dietrich nekünk, hogy ő férjhez ment Rudolf Sieberhez, olyannyira, hogy 1976-ig gondolom, hogy Rudolf Sieber akkor hunyhatott el. De az is lehet, hogy elváltak, nem tudom. 23-tól 76-ig volt a felesége, az 53 év, ugye, ha kiszámoljuk. Nem 50, de 53 évet volt a felesége Marlene Dietrich ennek a Siebernek, de az alatt, kérem szépen, mert hogy menet közben elismerte biszexualitását, Marlene az alatt rengeteg szeretővel és élettársi kapcsolattal rendelkezett, így mint Erich Maria Remarque, német pacifista és antifasiszta író, aztán Jean Gabin, a francia színész is a szeretője volt, illetve az élettársa. Mercedes de Acosta, az amerikai költőnő. Jul Brynner, az amerikai színész. És többen is a Kennedy családból, tehát több tagja, de többek között az amerikai elnök is, John Fitzgerald Kennedy. Na kérem szépen, ilyen ez volt Marlene Dietrich. Úgyhogy azért mondom, ő férjhez ment Rudolf Sieberhez, de hajaj. Attól neki még rengeteg szeretője volt. Például Jean Gabinnel csatlakozott a francia ellenálláshoz is, tehát így került oda, de találkozott Joseph Goebbelszel is 1936-ban, az ő felkérését elutasította, hogy Németországban forgasson, pedig magas díjazás ellenében még melletti szabad kezet kapott volna a forgatókönyvek és munkatársak kiválasztásában. Na szóval, a ma megint csak születésnapos Orson Welles-el is forgatott az Amerikai Egyesült Államokban olyan rendező keze alatt, mint Alfred Hitchcock, vagy mondom Orson Welles. Tehát komoly élete volt ennek a Marlene Dietrichnek. Aztán 90 éves korában állítólag szívelégtelenségben és veselégtelenségben combnyaktörés szenvedve, de azt még elviselte, mert hogy kerekesszékből is játszott még, és az utolsó film szerepét 1979-ben játszotta, tehát többet filmvászonra már nem került, hanem azt már visszautasította, ezt kerekesszékben tette. Aztán forgatás után párizsi lakásában teljesen visszavonultan élt. Évekkel később beleegyezett, hogy szerepeljen Maximilian Schell Marlene című dokumentumfilmjével, de kizárólag a hangjával, tehát ott már más alakítja, nem tudom, hogy ki alakítja a Marlent, de a hangját azt viszont hallhatjuk az 1984-es filmben. És 92-ben Párizsban halt meg, mint mondom, 90 évet betöltve, kívánságának megfelelően Berlinben temették el. Hallgassunk legendás, vagy kevésbé legendás Marlene Dietrich dalokat.

הקולות שם בלילה, הו תן מיילל

Marlene Dietrich énekelt nekünk egy kicsivel több, mint egy fél órát, hát 12 óra 48, de 6 percig róla beszéltem, úgyhogy mégsem énekelt több, mint 3/4 órát. Na, most pedig muzsikálunk tovább 13 óráig, amikor is várom önöket a klasszikus zenemorzsákkal ma is. A Little Richard, Madrid, Medlit hallgatunk. Ilyen lesz, mint a Kansas City, meg a Hey Hey Hey.

0: Klasszikus zenemorzsák a Siculus Rádióban.
1: 13 órát jeleztünk klasszikus zenemorzsáinkban ma. Mondom önöknek, hogy Dávid Gyulára emlékezünk. Dávid Gyulára, aki 1913. május 6-án született Kecskeméten, Kossuth és Erkel Ferenc díjas magyar zeneszerző, Dávid Károly építész fia, testvére, bocsánat, miket mondok. Dávid Gyula 63 évesen 1970. március 14-én hunyt el Budapesten. Tanulmányait zenélni a polgári családoktól elvártak szerint 5 éves korában kezdett, hangszere kezdetben hegedű volt, azonban így emlékszik vissza a korszakra. Már első tanárom Plán Jenő is megmondta, hogy csodagyerek nem lesz belőlem. 15 éves korában kezdett autodidakta módon komponálni, majd még gimnazistaként a zenelméleti zenoktatás egyik kiválóságánál kezdett zenelméletet tanulni. Miket is szerzett Dávid Gyula? Már is mondom önöknek, mert hogy népdalgyűjtéssel is foglalkozott, Kodály ösztönzésére több száz magyar népdalt gyűjtött. Ezek közül kiemelkedő jelentőségű a Karádi dalkincs felfedezése, amelyre támaszkodva Kodály 1934-ben elkészítette a Férfi Karra írt Karádi nóták című művét. Aztán zene és színházi tevékenysége, színházi zeneszerző volt és zeneigazgató, tanár és mentor, de brácsa versenyeket is, illetve brácsa versenyt is itt, valamint egy nagy koncertó Grosszót brácsára és vonós zenekarra. Mi most ebben a brácsa versenyt fogunk meghallgatni, Dávid Gyula szerzeményét, a vezető hegedűs, illetve brácsán és hegedűn Radnai Róbert játszik.

szerelem ereje, a szerelem hatalma, ez volt Jennifer Rush, jól ismert dala, 13 óra 54 perc a pontos idő. Egy rövid időjárás előrejelzés, aztán pedig szól a búcsúdal itt a 95-ön. Én közben nézem, hogy valami történt-e nálunk belföldön, mert hát hogy ne történne. Ugye politikai káosz van, az RMDS a régi koalíció újraépítésében látja a megoldást. Ez csak egy szalagcím, úgyhogy nem is folytatom tulajdonképpen, nem folytatom. Majd Orsolya holnap reggel erről beszámolt, ma már nem fog. Én pedig mondom az időjárás előrejelzésünket mára, és tehát a következő órákra is mára. Azt vizsgáljuk meg elsősorban, hogy lesz-e valami változás a következőkben. Kérem szépen, 25 fokunk lesz ma, és most is azt mondom, hogy holnap pont olyan meleg lesz, mint ma, és a maihoz hasonló gyönyörű időjárásnak örülhetünk holnap május 7-én csütörtökön. Május első csütörtök lesz, ugye, a múlt csütörtök még április 30 volt, de nagyon-nagyon telik az idő, és már itt vagyunk, hogy a 7. napját fogjuk holnap taposni az utolsó tavaszi hónapunknak. Na, de pénteken aztán jön a májusi zápor égzengéssel és mindenfélével, ami szombatra valamelyest lecsendesedik, de a hőmérsékleti értékek is csökkennek 4-5 fokkal is, mert hogy szombaton, vasárnap csak 18-19 fokokat mérhetünk, és elég esős hétvégének nézünk elébe, sőt a következő hetet is zivatarokkal indíthatjuk, még kedre is esőt ígérnek a meteorológusok, de akkor már megint megy felfelé a hőmérséklet, tehát már 22-23 fok is lehet. Ma éjjel még 7-8 fok lesz éjszaka, de már az sem a mínusz 3-mal talál, ugye? Utána pedig 9 és 11 fok közötti éjszakai minimumokra számíthatunk. Kézdivásárhelyen jelen pillanatban is csodaszép idő van, a napon még többnek érezzük azt a 24 fokot, amit most mérünk, de ebből még 25 is lehet egy-másfél óra múlva, illetve hát rövidesen is. Most van 13 óra 56 és fél perc, ami azt jelenti, hogy mire a búcsúdal elhangzik, nem mire felcsendül, de mire el is hangzik, arra 14 óra lesz egész pontosan, úgyhogy indulhat már is majd a román és nemzetközi zenei válogatás 16 óráig. Én megköszönöm ma délelőtti megtisztelő figyelmüket, további nagyon kellemes szerda délután, testét és éjszakát kívánok, jó pihenést vagy jó sütkérezést addig is, amíg lepihennének a napon. És már örülhetünk nem csak a májusi esőnek majd, hanem a májusi napsütésnek is. Homonyik Sándor búcsúzik egy nagyon szép dallal, mármint én búcsúzom ezzel a nagyon szép dallal, és mondjuk Sanyival. Az a címe, hogy Sírj. De nem azért, hogy sírjunk, hanem ez egy csodálatos dal ennek. Nem is tehát a refrénje egy tulajdonképpen egy rapszódia, imádom, és nem, tehát csak örömkönnyeket kívánok mindenkinek, de nem arról szól a dal. Aki ismeri, azt tudja. Az egyik kedvencem. Fogadják nagy szeretettel, és további kellemes délutánt kívánok mindannyiuknak. Kunyazitát hallották, viszont hallásra.

Gal of FM, a 95 MHz-en, Siculus Rádió, Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió, Siculus Rádió, még mindig önökért.

FM 95 Sziculus Rádió. Ahonnan nem érdemes eltekerni. Sziculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén még mindig önökért.

0: a Kelly.
1: Degel az FM.
2: A 95 MHz-en. Sikulus. A rádió. Rádió. Rádió.

0: Húzódjanak hátra, újraélesztés!
1: Siculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió. Siculus Rádió.